Jaj, de sokár ez a cigány leány, kitükörbe fés, mi a haját. Hosszú feje a válláról lehő, elmetsz hátán az oltár elő. Hosszú feje a válláról lehő, elmetsz hátán az oltár elő. Ha megrázza a fekete haját, csókra nyújtsa a gyönyörű száját. Megszédít az minden cigány legény, akire ő rá lett a szemény. Megszédít az minden cigány legény, akire ő rá lett a szemény. Ez a csávó, jaj, de nagyon kanos.